0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapi élelmiszerek ára is korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikos Ordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ára és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ára és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjásajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 0,000-es fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű tyúktojás, napraforgóolaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilvalekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1730 lei közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőháza a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinnaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mesterséges intelligenciával működő amerikai elfogadó drónokat helyeztek üzembe Romániában. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Miközben a lakosság komoly napi gondokkal küzd, Románia nagy üzemben gyártja a multimilliómosokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Üzembe helyezték és integrálták a román hadsereg légvédelmi rendszerébe a Merops drónelhárító rendszert, amelyet az Egyesült Államok adott át Romániának. Tájékoztatott a Védelmi Minisztérium. A Merops egy fejlett mesterséges intelligencián alapuló rendszer, amely képes az alacsonyan repülő kisméretű légicélpontok, elsősorban drónok felderítésére, követésére és semlegesítésére. A rendszer a légtérfelügyelet és a légvédelem megerősítését szolgálja. Hozzájárul a hadsereg reagáló képességének növeléséhez és a lakosság védelméhez, áll a minisztérium közleményében. Nagyon nehezen mennek visszadolgozni a hazai munkanélküliek. Az arányuk alig 20%. Az Eurostat adatai szerint a romániai a legrosszabb ilyen irányú mutató az Unióban. Az állás nélkül maradók legkönnyebben Dániában és Hollandiában találnak vissza a munkamezeire. Egy év alatt több mint 50%-uk ismét munkába áll. A rangsor végén, de nálunk azért jobb helyzetben Olaszország, Görögország és Bulgária szerénkedik. Az Országos Statisztikai Intézet nyilván tartja a potenciális munkaerő elnevezésű kategóriát is. Ebbe olyanok tartoznak, akiknek nincs munka helyük, és bár munkaképesek, nem is tesznek semmit annak érdekében, hogy dolgozzanak. Az intézet közel 200 ezer ilyen szeméről tud, ami az aktív lakosság 2,4%-ának felel meg. A hétköznapi ember számára megdöbbentő lehet, hogy miközben évek óta nyögjük a pandémia, a háborúk, a gazdasági válságok, az infláció, a drágulások, a megszorítások, a politikai instabilitás terhét, ugyanebben az időszakban Románia megduplázta multimilliómosai számát. A jelenség európai szinten is ritkaság számba megy. Románia jelenleg azon államok közé tartozik, ahol a leggyorsabban nőtt a 30 millió dollárt meghaladó vagyonnal rendelkező személyek száma. Az adatok szerint 749 multimilliómosa van az országnak. Erre több lehetséges magyarázat is van. Többek között a vagyonfelértékelődés, mely nem feltétlenül jelent új meggazdagodást. Ide tartozik az ingatlanpiaci boom, vagy az a jelenség, hogy inflációs környezetben az eszköztulajdonosok gyakran igen sikeresek tudnak lenni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Romániában jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése. Kötelezővé tennék az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Nemzetközi viszonylatban Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Köszöntöm hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen romlott a nyelvhasználati jogok gyakorlati érvényesülése Romániában. És bár a nemzeti kisebbségek részvétele a közügyekben elvileg biztosított, a működő mechanizmusok sok esetben sértik a demokrácia, a pluralizmus és az átláthatóság elveit, áll a Bálványos Intézet tanulmányában. A magyar nyelvű hivatalos honlapok helyét a közösségi média vette át. Többnyire ezeket használják az intézmények nem hivatalos kommunikációra. Ott, ahol direkt módon kommunikálnak az emberekkel, megtörténik a magyar nyelvhasználat. De ez gyakorlatilag a szóbeli kommunikáció írásbeli változata. Ugyanakkor jelentősen csökkent a hirdetmények, a tanácsi napi rendek és a határozatok magyar fordításának a közzététele. A törvényi kötelezettség ellenére az önkormányzatok mindössze 5%-a biztosít kétnyelvű formanyomtatványokat. A dekoncentrált intézmények esetében még rosszabb a helyzet, mert még a szimbolikus kommunikáció sem biztosított a kisebbségek nyelvén. Tanügyi rendszerünk ezersebből vérzik. Megemészthetetlen tanterv, funkcionális analfabetizmus, pedagógus hiány, elmaradott oktatási körülmények jellemzik. Bukarestben azonban rátapintottak a probléma lényegére. A Szociáldemokrata Párt parlament elé terjesztett törvényzete ugyanis kötelezővé tenné az egységes egyenruha használatot az állami oktatásban. Az indoklás szerint a diákok vagyoni különbségei a ruházkodásban érhetők tetten, ami kirekesztést és státuszalapú bullyingot szül. Az egyenruha hiánya elvonja a figyelmet a tanulásról. Ugyanakkor a kötelező vizuális jelzőrendszerként segíteni az iskolaőröket is az idegenek kiszűrésében. A kezdeményezők olyan nyugati mintákra is hivatkoznak, mint a francia kísérleti program vagy a brit példa. Bár a lakásvásárlásra készülők sokallják a kamatokat, tény, hogy Romániában viszonylag olcsón lehet ingatlan hitelhez jutni. Az ipotekari.ro szakportál számításai szerint Bukarestben egy régi építésű, 50 négyzetméteres kétszobás lakás havi törlesztő részlete a helyi átlagfizetés mintegy 40%-át viszi el. A közép- és kelet-európai régióban ennél kedvezőbb helyzetben kizárólag a szófiaiak vannak, akiknek az átlag jövedelem 35%-át kell befizetniük a banknak. Budapesten, Prágában és Varsóban sokkal nehezebben lehet lakáshoz jutni, mint Bukarest. Annak ellenére, hogy Nyugat-Európában a lakások számottevően drágábbak, mint idehaza, az alacsonyabb kamatláb és nagyobb fizetés könnyebbé teheti a lakásvásárlást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kihirdette az államfő, évvégéig marad az alapi élelmiszerek ára is korlátozása. Jó hír a sofőröknek. Hamarosan eltörlik a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat, vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert otthon hagyták. Hallgatólagosan elfogadták a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Nikó Jordán államfő kihirdette az alapélelmiszerek ára és korlátozását 2026. december 31-ig meghosszabbító jogszabályt. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így évvégéig érvényben marad. Az ára és korlátozás a következő termékekre vonatkozik. Vaj 300-500 g-os fehér kenyér, 1,5% zsírtartalmú tehéntej, tehéntejből készült telemjásajt, tehéntejből készült 3,5% zsírtartalmú joghurt, 000-as fehér búzaliszt, kukoricadara, M méretű tyúktojás, napraforgóolaj, friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség, friss gyümölcs, fehér burgonya, cukor, 12% zsírtartalmú tejföl, valamint szilvalekvár. A szenátus elfogadott egy olyan törvénytervezetet, amely eltörli a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A módosítás szerint a közlekedés résztvevői továbbra is kötelesek igazolni magukat, illetve kérés esetén bemutatni a vezetői engedélyt és a jármű okmányait. Ugyanakkor nem járna büntetés, ha ezt a sofőr otthon hagyja, mivel a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja az adatokat. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudták felmutatni a jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyüket, eddig pénzbírságra számíthattak. Ez 1297 és 1730 lei közötti összeget jelentett. Hallgatólagosan elfogadta a képviselőháza a Románia és a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat szerint a román parlament megerősíti elkötelezettségét a Helsinki EBSZ konferencia záró okmányába foglaltak mellett, amely elismeri a határok békés, diplomáciai úton történő módosításának lehetőségét, és Románia, valamint a Moldovai Köztársaság Egyesüléséről határoz. A tervezet ugyanakkor felhatalmazza a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a tárgyalásokat a kisinnaui hatóságokkal, a Moldovai Köztársasággal való egyesülés véglegesítéséről.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiből fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a

0: belépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek, nagy váradon.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad bárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1.813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
4: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
5: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbentom 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertéstarja kilója 20,90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17,69 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykap

0: kapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a

0: Plus FM. Reklám.
1: A következő járra meg lesz a csípe.
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plus FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent nincs, majd nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Homok vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépj túl az ajánlott napi adagot.

0: gyermekektől elszárva tartandó.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adudan Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
3: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

hírek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Visitor Adria és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti!
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rinxil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Slágermagyar magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Szupeko.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
2: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comtim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradón. Ez a Plusz FM.

0: rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plus FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plus FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
3: magyar kedvencekkel.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
3: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
6: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Adi Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az adikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kis Szántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kis Szántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon. Autók, szakértelem, bizalom.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,

0: Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
0: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
4: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel

0: the stank on.
1: Itt a Plus FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plus.
2: És ez már a szombat este, június 27-e a lemezjátszóknál DJ Diszkóza, elstartolt a Party Plus, nincs megállás egészen 11-ig, ahogyan szoktam mondani, és hát focilázban ég az egész világ, úgyhogy már is érkezik az új himnusz, Shakira és a Die Die.

0: Stank on!
1: Itt a Plusz FM hétvégi Mix műsora. Ez a Party Plusz.
2: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, folytatódik a szombatesti pörgés június 27-én a nyár hivatalos Mix műsorában itt a Party Pluszban. A lemezjátszóknál még ebben a 60 percben is DJ Diszkóza, és akkor 3, 2, 1, induljon a klasszik rovatunk!

0: Fesztiválra, illetve ennyi volt a hétvégére a Party Plus, Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulija. Nagyon szépen köszönöm, hogy pénteken is és hogy szombaton is velem együtt bulisztatok itt az elmúlt 120 percben, ma is és tegnap is. Találkozunk jövő héten a nyár hivatalos mix műsorában, a Party Plusban itt a Plus FM-en. A folytatásban pedig további nagyon szuper hétvégét és még annál is királyabb nyarat kívánok nektek. Én DJ Diszkóza voltam, vagyok és leszek. Legyetek jók és óvatosan ugye ebbe a nagy hőségben próbáljátok meg átvészelni. Hogy hogyan? Hát úgy, hogy hallgatjátok a Plus FM-et. Hello mindenkinek!
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek magyar kedve.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Are you feeling me? Let's do something. Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.